0: kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bankok cáfolják a trükközést és perelni készülnek a robor miatt kiszabott rekordbírság ellen. Egyre több vállalkozás függeszti fel tevékenységét, Bihar megyen a harmadik az országos rangsorban. Négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület Romániában. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Ahogy az várható volt, a bankok nem nyugszanak bele a versenytanács döntésébe, amellyel összesen 710 millió euró bírságot szabott ki 10 pénzintézetre a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóság megállapítása szerint összehangolták magatartásukat a robor referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Már is több bank reagált a döntésre, jelezve igazságtalannak tartják a bírságot, és valamennyien arra készülnek, hogy bíróság elé viszik az ügyet. Amúgy a román nemzet bank elnöke, aki még 2022-ben úgy vélekedett a robor emelkedése kapcsán, hogy a bankok átestek a ló túlsó oldalára, a versenytanács jelentése kapcsán nemrég maga is bíráló hangnemben nyilatkozott. Szerinte a jelentés jól indul, és helyesen magyarázza el, mi is az a robor, de aztán arra a következtetésre jut, hogy a bankok kartelleztek. Ez viszont figyelmen kívül hagyja a pénzpiac összehangolt működését. Nőtt a tevékenységüket felfüggesztő vállalatok száma Romániában. Az év első 4 hónapjában több mint 5400 cég szüneteltette működését. Területi bontásban a legtöbb ilyen esetet Bukarestben, Kolozs és Bihar megyében jegyeztek. Nálunk 283 cég függesztette fel a tevékenységét az év első 3 hónapjában. Ágazati bontásban a leginkább érintett a nagy és kis kereskedelem, a gépjárműjavítás, valamint egyéb szolgáltatások. Ugyanakkor a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek is kénytelenek voltak leállni. 156.703 négyzetkilométerre nőtt az aszály által érintett terület az Európai Unióban. A kiszáradás Romániában, Olaszországban, valamint Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a növekedés. Derül ki az Eurostat adataiból. Romániában több mint négyszeresére nőtt az aszály sújtott a terület. Az Eurostat rendszeresen értékeli az EU előrehaladását a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Ez a szárazföldi ökoszisztémák védelmére, helyreállítására és fenntartható használatának előmozdítására összpontosít. Az előrehaladás mérésére használt egyik mutató az aszály által érintett területekre is kiterjed, és azokat a területeket jelzi, amelyeken a növénytermesztési időszakban jelentős talajnedvesség hiány lép fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Felezi a pótlékokat és átrajzolja a teljes bértábla rendszert. Így alakítja át a kormány a közszférában lévő fizetéseket. 100 millió lejjel emelik a roncsautó program költségvetését. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben Románia továbbra is ügyvezetőként működik, és még nem világos, milyen összetételű kabinet veszi át a kormányzást, a munkaügyi minisztérium bemutatta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét. A reform elfogadásához külön politikai megállapodásra volt szükség, mivel a jogszabály a helyreállítási terv egyik kulcsfontosságú vállalása, amelyhez 770 millió euró uniós forrás kapcsolódik. A jelenleg még csak tervezetként létező törvény több mint felére csökkenteni a pótlékok számát, új bértáblákat vezetne be, és teljesítmény alapú jutalmazással egészítené ki a közszféra bérezését. A kormány szerint senki sem fog kevesebbet keresni, a szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a reform újabb egyenlőtlenségeket teremt. A tervezet egy olyan rendszerhez nyúl, amely az elmúlt években a román közigazgatás egyik legvitatottabb területévé vált. A jelenlegi bérrendszert ugyanis eredetileg a 2017-es egységes bértörvénynek kellett volna rendeznie, ám azóta a jogszabályt több tucat alkalommal módosították, különböző sürgősségi rendeletekkel és egyedi intézkedésekkel. Közvitára bocsátották a roncsautó program pályázati útmutatóját. A romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártottak. Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be. A rendelet tervezet 10 napig lesz közvitán, majd a jóváhagyást követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban. Az, hogy a mallok lettek a városiak fő szórakozási helyszínei, sokat elárul a romániai társadalomban bekövetkezett változásokról. Ez lett ugyanis az a hely, ahol az emberek barátaikkal találkoznak, ahol kényelmes és kiszámítható környezetben töltenek el néhány órát. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint a bevásárlóközpontok azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. Bíróságon támadják meg a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosításának tervét. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspest is terjedésének. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. 0%-os kamatra vesz fel több mint 80 millió lejes hitelt a Váradi önkormányzat az államkincstártól. A kölcsön révén az önkormányzat biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrásokat addig, amíg az Európai Unió és az illetékes állami hatóságok vissza nem térítik a támogatásból finanszírozott összegeket. A hitelfelvételt több tényező indokolja. Egyrészt valamennyi projektet legkésőbb augusztus végéig le kell zárni. Másrészt az önkormányzat szerint a rendelkezésre álló finanszírozási forma rendkívül kedvező, hiszen teljesen kamatmentes. A városvezetés szerint a hitel átmeneti megoldást jelent, amely biztosítja a beruházások folyamatos finanszírozását a támogatások folyósításáig. A hitel felvétele ugyanakkor átmenetileg növeli Nagyvárad eladósodottsági mutatóját. Míg a törvény szerint az önkormányzatok eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az előző 3 év saját bevételeinek átlagára vetített 30%-ot, Nagyvárad esetében ez az arány 32,9%-ra emelkedik a most felvendő hitel miatt. Újabb pert indít a nagyváradi önkormányzat ellen a Bihar megyei Polgári Konzultatív Testület Egyesülete, amely ezúttal a Tudor Vladimirescu utca 4 sávosra való bővítését támadta meg a bíróságon. Az egyesület több olyan önkormányzati beruházást is bíróság elé vitt, amelyek szerintük veszélyeztették a történelmi városszövetet, és több esetben sikerült is megakadályozniuk vagy késleltetniük a terveket. Ők érték el peres úton azt, hogy érvénytelenítsék a kert, a Vámház és a Tímár utca szélesítésére vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Álláspontjuk szerint a beruházás nem csak a város történelmi arculatát veszélyezteti, hanem ellentmond azoknak a stratégiai dokumentumoknak is, amelyekre az önkormányzat maga hivatkozik a beruházás szükségességének indoklásában. Szállítási tilalommal és a fertőzött zónák 20 kilométeres körzetében a vaddisznó állomány kilövésével vennék elejét a sertéspest is terjedésének, mondta el a Maszolnak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A hatékony fellépés érdekében átalakítanák a rendszert és annak finanszírozását is. Egy betegség megelőzési bizottság lépne közbe, amint a sertéspest is felüti a fejét. A beavatkozásokat pedig a bürokratikus késlekedések elkerülése érdekében a kormány tartalékos alapjából azonnali finanszírozással hajtanák végre. A javaslat értelmében korlátoznák az állatok szállítását, ez lenne az egyik fő intézkedése a betegség megfékezésére, miközben támogatásokkal ösztönöznék a háztáji gazdaságokat a sertések fűszámozására. A háztáji gazdaságokat nem bántják, sőt támogatni akarják őket, hogy a házi sertések mindegyike fűszámot kapjon és állatorvosi felügyelet alá kerüljön. Aki értékesíteni szeretne, annak be kell tartania a minimális járvány megelőzési szabályokat, és szerződnie kell az állatorvossal.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat, és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 13 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Június 12-e van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodunk majd rólatok. Itt a 89,6-on a következő egy órában kapjátok tőlem a titeket leginkább érintő infókat, aztán héttől Anita is csatlakozik, és hoz ezúttal is érdekes témákat. És persze addig is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es slágerek, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

Kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ámplusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát a héten kezdetét vette, és javában is tart még a szóbeli érettségi. Sok sikert kívánunk az érintetteknek. Érdekel is ennek kapcsán, hogy szerintetek manapság mire elég az érettségi bizonyítvány. Na hát erre a kérdésre egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig adom most is

Hello Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem a mindennapjainkat érintő témákat is. Ma például arra várom a hozzászólásokat, hogy szerintetek manapság mire elég az érettségi bizonyítvány, mert szerintem már nem a biztos karrier garanciája, hanem egy kötelező belépőjegy, amely nélkül szinte lehetetlen érvényesülni a legális munkaerőpiacon, vagy tovább tanulni. Amíg néhány évtizede a matura még komoly társadalmi rangot és biztos elhelyezkedést jelentett, addig a mai gazdasági környezetben a szerepe radikálisan átalakult. Tulajdonképpen az egyetemek és főiskolák alapfeltétele lett. A jegyek átlaga közvetlenül meghatározza a bejutási esélyeket államilag támogatott helyekre, viszont amellett sem szabad elmenni, hogy alapszintű irodai munkákra bőven elég az érettségi, pontosabban ügyfélszolgálati, adminisztratív vagy asszisztensi munkakörök betöltéséhez elengedhetetlen. Sok magasabb szintű technikusi vagy egészségügyi szakiskola megköveteli a meglétét, a hatósági karrierhez is fontos, mi több, a rendőrség, a katonaság vagy a katasztrófavédelem altiszti állományához alapkövetelmény. És hát én nem akarok követelőzni, de érdekelne azért, hogy szerintetek manapság mire elég az érettségi bizonyítvány. Én továbbra is a legjobb zenékkel fogom viszonozni a kedvességetek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok. És persze én is szeretném hallani a ti véleményetek, ma például azzal kapcsolatban, hogy szerintetek manapság mire elég az érettségi bizonyítvány. Nos, diploma vagy piacképes szakképesítés hiány a csak érettségivel rendelkező többsége minimálbér közeli pozíciókban tud elhelyezkedni. A multinacionális vállalatok vagy a közszféra magasabb pozíciói zártak maradnak a dokumentum nélkül, és az is kétségtelen, hogy az elméleti líceumokban szerzett érettségi önmagában nem ad gyakorlati szaknát a kézbe. De ha már itt tartunk, érdekesség, hogy a munkaerőpiac átrendeződése miatt egy érettségi plusz jó szakma, például villanyszerelő, burkoló, CNC gépkezelő vagy akár fodrász, kozmetikus kombináció ma gyakran gyorsabb megélhetést és magasabb jövedelmet biztosít, mint egy piaci kereslet nélküli egyetemi diploma. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, mi a véleményetek a témában, szerintetek manapság mire elég az érettségi bizonyítvány? Van kint ezzel a kérdéssel egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményeteket, én pedig szállítom cserébe most is a

of the

Üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival, aki azt javasolja, hogy ma se hagyjátok otthon az esernyőt vagy esővédő felszerelést, ugyanis várható, hogy a dél körüli órákban, de már így a délelőtt folyamán is érkezhet némi égi áldás. Ezúttal is a tegnapi naphoz hasonlóan, bár mondjuk mennyiségét tekintve lehet, hogy nem lesz annyi, mint tegnap volt, de most azt látom a meteorológiai előrejelzések alapján, hogy azért kell még számítanunk csapadékra, és arra is kell még számítanunk, hogy meglehetősen változékony lesz ma is az égbolt, lesznek felhősebb és naposabb időszakok, és megérkezett az a lehűlés is, amit előre jeleztek nekünk már pár napja. Ennek köszönhetően erős hidegfronti hatás is terheli továbbra is a szervezetünket, de amit érzünk ebből egyébként az az, hogy jelen pillanatban 14 fokot mérhetünk, ami ugye nem nagy különbség az elmúlt melegebb időszak hajnali hőmérsékleteihez képest, viszont a napi maximumban lesz azért különbség, csupán 21 fokot fogunk tudni mérni, és hőérzetre is nyilván hűvösebb lesz majd, főleg ezekben a borongósabb időszakokban. És az, hogy jelen pillanatban milyen a forgalom, azt nem tudom, mert nem küldtetek még nekem infokat, de megoszthatnátok velem majd lassan azt is, hogy mi újság az utakon, amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta-rajta, ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyek egyszerű vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.

Jó reggelt, Nagyvárad! Az előbbi Celine Dion-dal is bizonyítékként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a Reggeli Pluszban, és persze a titeket leginkább érintő infókat is, amelyek kapcsolódnak a dal címéhez is, ugye a New Day-hez. Kám, egy újabb nap jött el az Aradi úti felüljáróépítés életében, ugyanis a harmadik aszfalt réteget is leöntötték ott, Nagyvárad arat felüli kiáratánál a 79-es országúton, az ERA bevásárlóközpont közelében tájékoztatott sajtóközleményében a Bihar megyei tanács. A munkálatok kivitelezési szintje ezáltal meghaladta a 90%-ot. A következő napokban a felüljáró alatti körforgalom is aszfalt burkolatot kap, mely bejárást biztosít az ERA Shopping Park, a Dedeman és az Oradea Shopping Center bevásárlóközpontokhoz, ezért a környéken a forgalmat lezárták és elterelték. A felüljáró teljes hossza 535 méter, a beruházás értéke bruttó 37,6 millió lej. A felüljáró folytatásaként természetesen egy aluljáró is épül az Aradi út és a Váradi körgyűrű kereszteződésénél a Jumbo közelében, mely 406 méter hosszú lesz. Ugyanott egy gyalogos aluljáró is kivitelezés alatt áll, hogy a vásárlók el tudjanak jutni a Jumbo-ba és az ERA Parkba. Ezeknél a munkálatoknál több mint felével végeztek, a közúti és a gyalogos aluljáró megépítése bruttó 32 millió lejbe kerül. Amúgy nálunk viszont a legkiválóbb slágerek továbbra is teljesen ingyen vannak, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en Nagyvárad Egyetlen Magyar Nyelvű Zenei Rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek manapság mire elég az érettségi bizonyítvány. Talódi Zsuzsa azt írja, nem sok mindenre, de jó, ha van, sok sikert az érettségizőknek. Aztán Magyar János is kommentelt, a munkáltatótól függ, hogy igényli vagy sem. Minden esetre, ha egyetemre akar menni valaki, akkor kötelező. Kivétel volt Elena Ceausescu, aki 4 elemi után azonnal egyetemre mehetett. Igaz, ő kivételes tehetség volt, olyan, amilyen 1000 évben egyszer születik. Aztán Dalos Aranka is írt, jó, ha van érettségi, mert ez ma már a minimum. Volt olyan hirdetés, ahol gyerekfelügyeletre kerestek hölgyet érettségivel is angol nyelvtudással, de ha megvan az érettségi, onnan a feljebb jutása már nagyobb lesz az esély. Aztán Dó Magdi azt írja, azt hiszem elég sokat ér, manapság már követelmény, vagyis több eséllyel kap megfelelő állást később, de anyagi szempontból semmi különbség, ha csak nem tanul tovább a fiatal. Sok sikert az érettségizőknek. Aztán Szabó László is kommentelt, már szinte alapkövetelmény, pedig már nem ugyanaz az értéke, mint mondjuk 26 évvel ezelőtt. Szakmunkásképzőbe meg nem igen akarnak lenni a fiatalok. Igaz, a szakmunkásképzés borzasztó állapotban van. Aztán Szabó Csabi is írt, jó, ha van, de semmire se elég. Valamint Madacsai Varga István is kommentelt, nagyon sokat ér, akik tovább akarnak tanulni, és van életcéljuk. Gratulálok és sok sikert nekik, de a szaklíciumok sokat számítanak, mert nagyon kevés a szakmunkás, lassan nincs semmilyen munkás a munkahely hiány miatt is, de nem is akarnak itthon dolgozni a fiatalok. Meg is értem őket, mert semmit sem tudnak építeni, és még venni sem, de az országnak kellene ezeket a csodás fiatalokat segíteni, hogy legyen utánpótlás a munkákban, szakemberekben, lassan nem lesz nyugdíj sem, mert nincs munkás. Gyerekek sem nagyon születnek, iskolák fognak bezárni falvakon, gyerekek hiány a jövő nem biztos, az állam nem segíti a fiatalokat, összeomlik a munkaerőpiac is. Sok sikert minden diáknak a kilátástalan világban. Aztán Kollár Tíme is kommentelt, sajnos a mai világban sok mindenre nem jó, nálunk az üzletben egyetemista dolgozik ugyanazt, amit én egyetem nélkül, vagy a férjemnek van érettségje, és nem volt ismerettsége a szakmájában bejutni, és már dolgozik, szóval van példa rá, mire jó manapsági diploma, néha sajnos egyenlő a nullával, attól függ, milyen családban nevelkedik a gyerek. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és persze érkezik ide Anita is hozzám hamarosan a stúdióba, és akkor fogunk még ezzel a témával kapcsolatban beszélgetni, de addig is jó szokásomhoz híven akkor a legjobb slágereket fogom nektek szállítani. Yeah.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reformterveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagy adózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egynapos, 10-napos, 30-napos, 60-napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a felhősebb időszakokban kevés csapadékra is kell még számítani. Előreláthatólag a délelőtti, délkülüli órákban jelenleg 14 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig csupán 21 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A reggeli pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Június 12-e péntek van. Isten éltesse a mai névnaposokat, Villő nevű hallgatóinkat. Sok jó zene fog szólni nekik és mindenkinek, hogy vidám hangulatban, feltöltődéssel és pozitív energiákkal hangolódjunk a hétvégére. Maradjatok ma is itt, a Plusz FM hullámhosszán.
2: És szólunk még mi is hozzátok természetesen a későbbiekben, ismételten érdekes témákkal készültünk nektek. Garantáltan izgalmas egy órában lesz mai részetek.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
1: Lényeges információ az is, hogy az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint június 8-ától 10-ig zajlott a román szóbeli, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérték fel, június 11-én és ma 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17-e között zajlik. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből, július 7-én délig pedig közzé teszik az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat, hogyha valaki elégedetlen az eredményeivel.
0: És gondolom, most minden érettségiző azt mondja, hogy bár már ott tartanánk.
1: Hogy már be lehessen nyújtani az óvásokat?
0: Nem feltétlenül, csak hogy már mögöttünk legyen.
1: Igen, ugye ez azért a kínás, ez az érettségi, ez egy hatalmas stressz, akárhogy is nézzük, abszolút, a jó tanuló diákoknak is. Aki nem annyira jó tanuló, azoknak meg szegényeknek főképpen, igen, hiszen ugye sok minden befolyásol egy érettségi eredmény a jövőre nézve.
0: Hogyne, abszolút. Ugyanakkor meg most itt próbáltam felidézni, hogy nekem ez hogy zajlott, vagy hogy miként volt. Én nem emlékszem arra, hogy ilyen sokáig tartott volna. Bár mondjuk én megbuktam negyedik évvégén, és nem érettségizhettem, hanem csak októberben ugye pótérettségit csinálhattam. És nekem úgy rémlik, hogy mintha úgy egy nap alatt úgy lezavartam volna mindent. A szóbeli az biztos úgy volt, hogy több tárgy is volt ugye egy adott napon, és akkor az lett végül is az eredménye, hogy sikerült, szóval, hogy végül túl voltam rajta, összejött, de valahogy nem éreztem akkor igazán a súlyát ennek, hogy miért olyan fontos, meg összességében a középiskola az nekem egy elég ilyen hányattatott időszak volt. Nem feltétlenül voltam képben, kicsit olyan eltévejedett voltam. Kerestem az utamat, szó szerint nem a tanulásra koncentráltam, tehát jött bennem valami olyan érzés, hogy nem tudtam megmagyarázni, hogy miért van erre szükségem, vagy nem értettem, hogy miért van erre nekem szükségem
1: hogy
0: ezekre az információkra.
1: De úgy vagy hogy úgy egyáltalán. Beléd bújt a kis ördög.
0: Hát igen, valószínű. Já. Úgyhogy biztos eltolódott nálam ez a kamaszkor. Gőzöm sincs.
1: Lehet.
0: Nem tudom.
1: Hát én 20 éve érettségiztem egészen pontosan, idén 20 éve.
0: Biztos nem, kizárt dolog.
1: Hát igen, jó lenne. De én azért elég intenzíven emlékszem az érettségire, arra a periódusra, és hát szerencsére nem buktam meg. Én a stréberek közé tartoztam, beismerem.
0: Jó, hát nem probléma ez.
1: Úgyhogy én szerettem tanulni, meg valahogy mindig is azt éreztem, hogy szeretném megmutatni, hogy jó eredményeket tudok elérni.
0: Minden szülő álma.
1: Igen, és ez egyébként azért is volt, hozzátartozik a történethez, hogy ugye én is Magyarországon végeztem a középiskolát, lehet, hogy sokan nem tudják rólam, és akkor mindig az volt bennem, hogy most ez egy idegen terep, ahol tényleg bizonyíthatok határon túli magyarként, hogy én is le tudok tenni annyit az asztalra, mint egy magyarországi magyar diák. Mert ugye itthon Nagyszalontán is jó tanuló voltam, de ott mindig bennem volt az, hogy jó, hát itt ismernek, ez itt hazai pálya, lehet, hogy nem tudom, nem annyira szigorúan veszik az elvárásokat, stb. És akkor, mikor ugye bekerültem egy idegen közegbe, ahol nem ismert senki, ott azért az más volt, és akkor engem ez így még jobban motivált, hogy na akkor most lehetőség van arra, hogy bizonyítsak. És jó tanuló is voltam, tehát hogy az érettség is szerencsére elég jó eredménnyel zártam mindegyik tantárgyat. Nekem egyébként pozitív élmény így visszagondolva, nem éreztem annyira nagy stressznek magát azt, hogy érettségizni kell. Lehet, hogy azért, mert felkészültnek éreztem magam.
0: Valószínű. Mondjuk én annyira is stresszeltem, egyáltalán nem úgy voltam felkészült, de szóval van azért különbség, hogy felkészülten érkezel, és azért nem stresszelsz, vagy azért nem stresszelsz, mert nem érdekel. És nálam ez az utóbbi volt. Nyilván nem kell, hogy rólam példát vegyenek a srácok, ezt most nem is azért mondom, sőt. De ezt csak el akarom azt mondani, vagy ezzel azt szeretném mondani, hogy ha valaki úgy érzi, most ebben a cipőben van, ebben a szituában van, és valami miatt ugye nem érti, hogy miért van ez fontos? Miért fontos, akkor végül is ez talán a magyarázat rá, hogy kell, hogy ahhoz, hogy utána az életben könnyebben tudj boldogulni, mindenki van, szükséged persze. van, meg a tovább lépés miatt van rá szüksége, meg gondolom te is.
1: Tovább tanuláshoz azért nélkülözhetetlen. Tehát, hogy igen, jó lenne, hogyha a fiatalok ezt így elfogadnák, hogy ez a helyzet, hogy ahhoz, hogy tovább tudj tanulni egy olyan szakon, vagy olyan egyetemen, vagy akár olyan szakiskolában, amit ők szeretnének, ahhoz azért bizonyos tudásra szükség van, és ez nem feltétlenül ugye mindig szokták mondani, hogy nem azt kell nézni, hogy milyen az a jegy, hanem hogy mennyit tud a diák, de hogy jelen esetben meg igen, fontos az, hogy milyen az a jegy, ami az érettségi bizonyítványra rákerül. Úgyhogy hát sajnos ez a valóság, hogyha most nem sikerül jó eredményt elérni, akkor utána sokkal nehezebb lesz majd bejutni egy olyan egyetemre, főiskolára, vagy bármilyen továbbképzésre, amit szeretnének.
0: Bizonyítva.
1: Főleg, hogyha ugye tegyük hozzá, hogy az ösztöndíjas helyek, ugye azok meg pláne limitálva vannak, és oda meg startból csak olyanok juthatnak be, akiknek olyanok az eredményei.
0: Hát ennyi. De azért kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a hallgatók mit gondolnak erről, hogy szerintetek manapság például mire elég az érettségi. Ez lenne akkor a mai nap kérdése, és természetesen továbbra is érkeztek cserébe a legnagyobb slágerek.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reform terveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagyadózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egynapos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, így a felhősebb időszakokban kevés csapadékra is kell még számítani. Előreláthatólag a délelőtti, délkülüli órákban jelenleg 14 fokot mutatnak a hőmérők, napi maximumként pedig csupán 21 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és sok-sok tudnivalóval.
3: Arról is beszélgetünk hamarosan, hogy sok a beruházás az országban, a minőségükkel azonban van gond. Egy kicsit zenélünk, és már is jövünk vissza a legfontosabb tudnivalókkal.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
1: A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése, viszont innovációra nagyon keveset költenek. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Ez derül ki az Erste Bank elemzéséből. A 2021-2025-ös időszakban a beruházások értéke átlagban évi 5%-kal nőtt. 2025-ben az országos helyreállítási terv a PNRR keretösszegéből lehívott összeg a GDP 1,5%-át tette ki. A GDP arányos beruházási ráta pedig 26% volt. Utóbbit csak Csehország múlta felül. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak a beruházások minőségének és hatékonyságának a tekintetében, írja a kurzdegouvernare.ro.
0: Izgalmas. Az a helyzet, hogy ez nem lesz jobb a következő időszakban, szóval továbbra is eléggé, a beruházások tekintetében nem feltétlenül látom annyira fényesnek a jövőt. Nincs annyi pénz, például egyre kevesebb pénz van, meg ha van is pénz, akkor ez nem feltétlenül arra a célra megy, amerre igazán kellene, vagy jó lenne.
1: Hát meg ugye a legtöbb esetben jobban szeretik a plusz pénzt kivenni a tulajdonosok.
0: Nyilván.
1: Meg a befektetők. Nem? Tehát, hogy inkább, mint hogy visszaforgatni a vállalkozásba és valamilyen fejlesztésre költeni. Pedig lehet, hogy hosszú távon pontosan megérné azt, hogyha inkább visszaforgatnák azt a plusz jövedelmet, vagy azt az osztalékot, amit egyébként kivesznek.
0: Igen, az egy hosszú távú dolog. Tehát, hogy a megtérülés maga az nem biztos, hogy holnap után.
1: Persze, csak most arra gondolok, hogy mondjuk, ha van egy szálloda, ami mondjuk már egy lelakottabb szállodának minősül, na most azt, hogyha felújítják, akkor vélhetően fellendül a forgalma a jövőre nézve, míg ha veszni hagyják, most ez egy mezei példa, akkor meg folyamatosan lejtmenetben lesz.
0: Igen, ez abszolút, pláne így ebben
1: a kontextusban, igen.
0: ez egy jó példa. Igen, ugyanakkor meg ott is az a helyzet, hogy ugye most be kell ruházni, és lehet, hogy ugye maga a felújítás is eltart hónapokig, és akkor kiesik egy adott időszak, amikor nincs ugye működés, nincs termelés, és nehéz azért úgy megoldani ezt, hogy közben például vendégek vannak a szállodában.
1: Az igen,
0: azért
1: persze.
0: Mondjuk egy-egy szintet le lehet zárni, és akkor úgy lehet folyamatában. Csak az meg akkor mégis zavaró a vendégek számára, akik pihennek például.
1: Persze. Romániában egyébként a vállalatoknak a 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére, és a régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Érdemes elmondani azt is, hogy Magyarországon és Lengyelországban 22%, Szlovéniában 25%, Csehországban pedig képzeld el 40%.
0: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy jelentős különbségek vannak. Igen.
0: Leginkább hosszú távon gondolkodóak akkor a csehek. Mert ez nyilvánvalóan ugye megtérülés az nem egyik napról a másikra történik.
1: Igen, és itthon a beruházások 44%-a a termelési kapacitás növelésére irányul, míg az uniós átlag csak 26%.
0: Mert mondjuk a termelési kapacitás az

0: alapvetően amúgy is csökkenőben van az EU-ban. Ez ugye kiszervezik.
1: Igen.
0: Konkrétan ugye a gyártást, meg már évek óta ez megy, hogy Kelet-Európában jobb esetben, ugye, ide a mi környékünkre, vagy hát ugye rosszabb esetben meg ugye az ázsiai térségbe települ a gyártás. Most éppen nem régiben volt egy elég sokkoló hír, hogy a BASF, ugye a világ legnagyobb vegyipari cége, ami német tulajdonú, az például átbútorozott Kínába. Uh-huh. Szóval azért elég nagy problémák vannak, és főleg ugye itt a német gazdaság tekintetében van most egy érezhető ilyen visszaesés. Nagyon sok német cég például az Egyesült Államokba tette át uh-huh. a működését, ugye a kedvező adózási feltételek miatt, meg ugye lényegében most az energia válság az, ami talán a cégek életében egy nagy nehézséget tud okozni, meg ami arra készteti őket, hogy lépjenek, váltsanak, olyan térségekbe menjenek, ahol olcsóbb az
1: hát
0: energia.
1: Hát igen, ahol megfizethetőbb nyilván, és ez igazából érthető is.
0: Persze, tehát, nem is lehet hibáztatni.
1: Így van.
0: Úgyhogy ez a gazdasági környezet, ez most így nem feltétlenül kedvez a beruházásoknak, maradjunk ennyiben, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a hallgatóknak mi erről a véleménye, mi továbbra is adjuk nektek a legnagyobb slágereket. Just

0: Ennyi fér bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagyunk ám magatokra benneteket, mert még a nap további részében, és persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön egyébként érkezik is Szegni Mária.
1: Aztán természetesen ma is lesz zenevonat, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 órán át szól majd nektek DJ Diszkózának köszönhetően, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plusban. Mi köszönjük a figyelmeteket. Az elmúlt 2 órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz 6 órától 8-ig.
1: Addig is szép élményekben, pihenésben és vidám percekben gazdag hétvégét kívánunk, és ne feledjétek, az egyetlen személy, aki igazán motiválni tud, az te magad vagy. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méter

0: összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benőre deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezmény kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a Brico!
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reformterveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagyadózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egy napos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más és tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk, enyhe légmozgás mellett pedig 22-23 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén 25-26 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható, jövő héttől pedig fokozatosan emelkedni fog a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZK, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZK, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZK utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálólói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZK utcában a Baragánólói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. június 12-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Remélem jól vagytok és minden rendben veletek, a kávétok már ott gőzölög mellettetek, én pedig hozom a helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és a legszuperebb slágereket. Szegedi Mária vagyok, és ma is déli 12 óráig itt vagyok veletek. Használjátok ki, ha bármilyen információtok, kérdésetek van, én hívható vagyok. Beírhattok üzenetet is. Most pedig érkezik egy magyar sláger. Itt van Geszti Péter és Péter Fibori kettőse. A Beléd szerettem. Ez van. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Red Hot Chili Peppers-dal szólt nekünk itt a 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Hoztam egy helyi információt. Lejárt a parkolóhely foglalási határidő Nagyváradon. A polgármesteri hivatal korábban közölte, hogy június 10-e az utolsó nap, amikor a lakóhelyi parkolóhelyen rendelkező nagyváradiak létrehozhatják felhasználói fiókjukat az online parkolási felületen. Azok a parkolóhelyek, amelyekhez nem kapcsolódik érvényes fiók, megüresedettnek minősülnek, és később árverésre kerülnek. Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak nyilatkozva egyértelművé tette, hogy a határidőt nem hosszabbítják meg. Szerint erre nincs szükség, hiszen a rendszer működik. A már kiosztott mintegy 20 ezer parkolóhely közül 19 ezer esetében a tulajdonosok sikeresen regisztráltak és hitelesítették fiókjukat. A polgármester szerint a fennmaradó körülbelül 1000 esetben valószínűleg olyan személyekről van szó, akik valamilyen okból nem tudtak vagy nem tudnak megfelelni a szabályzatban előírt feltételeknek, például lakcímük vagy dokumentumaik érvényessége miatt. Ami viszont jó hír, hogy nem veszítik el automatikusan a helyüket azok, akik nem rendelkeznek fiókkal a felületen, hanem a helyi rendőrség minden esetet külön vizsgál meg. Az ellenőrzések nyomán valószínűleg lesznek esetek, amikor a korábbi bérlő azonnal elveszíti a parkolóhelyét, de minden bizonnyal lesznek olyan esetek is, hogy az év végéig megtarthatják helyüket azok, akiknek határidőig nem sikerült feltölteni adataikat a felületre. A lakóhelyi parkolóhelyek kezelésére vonatkozó szabályzat értelmében azok a parkolóhely tulajdonosok, akik június 10-ig nem regisztráltak, a következő évre már nem hosszabbíthatják meg a szerződésüket. A parkolási díj befizetésének és az éves hosszabbításnak előfeltétele az érvényes és frissített felhasználói fiók megléte. Egyébként folyamatosan regisztrálhatnak a platformra azok, akiknek nincs parkolóhelyük, de igényelnének egyet. A június 11-től megüresedettnek nyilvánított helyeket árverésen osztják ki a szomszédok között. És hát az április 20-a óta zajló online árveréseken a parkolási díjak jelentősen emelkedtek. A legtöbb esetben évi 500 lej körüli összegig jutott a licit, de egyes forgalmas területeken, például a Fáguly utcában akár évi 3710 lejig is felhúztak a bérletet.

A slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Hello, hello, pluszosok! A harmadik aszfaltréteget is leöntötték az Aradi úton épülő felüljárón, Nagyvárad-Arad felüli kijáratánál a 79-es országúton, az ERA bevásárlóközpont közelében. A napokban a felüljáró alatti körforgalom is aszfaltburkolatot kap, amely bejárást biztosít majd az ERA Shopping Park, a Dedemán és az Oreda Shopping Center bevásárlóközpontokhoz. Ezért a környéken a forgalmat lezárták és eltérítették. A felüljáró folytatásaként egyébként egy aluljáró is épül az Aradi út és a Várdaadi körgyűrű kereszteződésénél a Jumbo közelében, amely 406 méter hosszú lesz. Ugyanott pedig egy gyalogos aluljáró is kivitelezés alatt áll. Ezeknél a munkálatok több mint felével végeztek. A projekteket a megyei tanács partnerségben valósítja meg a polgármesteri hivatallal és az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársasággal.

0: Ez volt az Irima fia és a mellettem című daluk. Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt, a Pintek délelőtti plusz első órájában. A folytatásban érkezik Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy a napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelemparkok. Maradjatok velünk a részletekért, Tamás érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb snákerekkel váltok vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
5: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lej. Ráadásul a minimum 6500 lej értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lej értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
7: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson találhat információkat.
8: Szuteko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sör ára 15,95-bani, valamint a 700 g-os Mitch Caladedulest ára mindössze 14,99-bani. Szuteko, szuper megtakarítás naponta.
9: Szuteko! Brikóban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk utolvány formájában az acélis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozását először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom. Ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöld mezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáról lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk, enyhe légmozgás mellett pedig 22-23 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén 25-26 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható, jövő héttől pedig fokozatosan emelkedni fog a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
14: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
12: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes sávszűkítés van érvényben a Máté Korvin utcán június 13-áig a vasúti híd karbantartási munkálatok miatt. Illetve azt is jól tudjátok, hogy június 9-én újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad-Nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krongolói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a 3-as ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. Az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
12: És most vissza a zenéhez.
0: Zara Larsson-dalával robogunk tovább itt a péntek délelőtti plusz első órájában. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
12: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!
15: Ez a Plusz FM.

XFM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat kapjátok. Közel 3 hétig részlegesen szünetel a melegvízellátás több váradi utcán. A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt június 9-én kedden 8 órától részlegesen szünetel ugye a melegvízellátás a 824-es hőközpontokhoz tartozó fogyasztóknál. Tájékoztatott bennünket a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. Érintve vannak az Eurol Marius Kozma, az Alexandru Vlah utca, a Konstantin Tanásza és a Nikolaus Oleus utcák lakói. A szolgáltatást pedig várhatóan június 29-én pénteken 23:30-kor adják vissza. További információért a fogyasztók hívhatják a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöldszámot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot. Kitartást kívánok az érintetteknek, a 824-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál, tehát június 29-ig részlegesen szünetel a melegvízellátás.

Figyelem pluszosok, programajánlóval érkeztem. Június 17-én szerdán 18 órakor a Partiumi Színházi gyűjtemény termében mutatják be Pataki István Álva című verses kötetét. Közreműködik Kistorik Ildikó és Meleg Vilmos. Helyszín pedig a Pável utca 10 szám. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak. Mindenkit nagy szeretettel várnak tehát június 17-én Pataki István költő új verses kötetének bemutatójára.

Sanjak és Anél közösével pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra pluszosok. Ha van kérdésetek, információtok, engem hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, most pedig átadom a mikrofont Keserű Tamás kollégámnak, aki érkezik a hírekkel. Fogadjátok szeretettel. Egy kis ízelítőként pedig már mutatom is, hogy mivel érkezem vissza hozzátok a péntek délelőtti plusz következő órája.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexes sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassák figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os Elmász magokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozását először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom. Ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáról lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk, enyhe légmozgás mellett pedig 22-23 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén 25-26 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható, jövő héttől pedig fokozatosan emelkedni fog a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálólói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. A NSZKÓ utcában a Baragánólói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: És már folytatódik is a délelőtti plusz hello nagyváradiak, környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. június 12-e péntek, én pedig ma is itt vagyok veletek déli 12 óráig, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szó lesz arról, hogy jó ütemben halad a nagyváradi Lucián Blaga elméleti líceum felújítása, de arról is, hogy Nagyvárad önkormányzata várja a lakosok projekt javaslatait a részvételi költségvetés program keretében. Maradjatok velem, a részletekért hamarosan érkezem, most viszont zenélünk tovább. Itt az ígért Magna Cum Laude és a Holnap reggel című daluk. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

ütemben halad a Nagyváradi Lucsiemblege elméleti léceum felújítása pluszosok, amely az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósul meg. A projekt mindegy 70%-ban készült el, és várhatóan augusztusban fejeződik be. Az iskola egyik szárnyát már teljesen felújították, így azt a diákok használatba vették, míg a munkálatok a másik szárnyban tovább folynak. A korszerűsítés során megújították a tetőt és a tetőszerkezetet, hőszigetelést és napelemeket szereltek fel, valamint korszerű alumínium nyílászárókra cserélték a régieket. Az épületben teljesen felújították az elektromos hálózatot, hőszivattyúkat, hővisszanyerő rendszereket és padlófűtést építettek ki. A tantermek és mosdók is megújultak, korszerű burkolatokkal és felszerelésekkel, az iskola pedig videó megfigyelő és tűzjelző rendszert is kapott. A tanév lezárása után megkezdődik a tornaterem korszerűsítése is. Jó ütemben haladt tehát a Nagyváradi Lucsiemblege elméleti

0: it.
1: Klassz lágerek és helyi információk egy helyen itt, a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Nagyvárad önkormányzata június 28-áig várja a lakosok projekt javaslatait a részvételi költségvetés program keretében. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek közvetlenül dönthessenek 1,5 millió lej közpénz felhasználásáról. A városvezetés arra ösztönzi tehát a nagyváradiakat, hogy olyan ötleteket nyújtsanak be, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. A pályázatok több területet érinthetnek, például közterek, zöldövezetek és játszóterek fejlesztését, valamint a közlekedés, a városi környezet és a közösségi élet javítását. Florin Birta polgármester szerint a program lehetőséget ad arra, hogy a közösség elképzelései konkrét, megvalósuló projektekké váljanak. A benyújtott pályázatokat szakmai ellenőrzés után közönségszavazásra bocsátják, és a legtöbb támogatást elnyerő projekteket az önkormányzat valósítja meg. A projekteket tehát június 28-áig várják, az online szavazás július 13-ától október 18-áig tart majd, a végső szavazás és a nyilvános találkozók pedig október 19 és 21-e között történnek meg. A program célja a lakosság aktív bevonása a város fejlesztéséről szóló döntésekbe.

0: Ez volt a Honeybees és Paulina közöse, a Tele a szívem. Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt. A péntek délelőtti plusz második órájában egy rövid reklámot követően már érkezik és Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok központ is. Maradjatok velünk a részletekért, Tamás érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsapás

0: kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit. 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozás először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom. Ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáról lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után ezen teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mint egy 2000 megawattra volna szükség.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk, enyhe légmozgás mellett pedig 22-23 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén 25-26 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható, jövő héttől pedig fokozatosan emelkedni fog a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Ideiglenes sávszűkítés van érvényben a Máté Korvin utcán június 13-áig a vasúti hídkarbantartási munkálatok miatt. Illetve azt is jól tudjátok, hogy június 9-én újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad-Nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krongolói utcai vasúti átjárónál Bihar-Püspöki és a Hármas Ipari Park között, a vasúti felüljáró környékén. Az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most vissza a zenéhez.
8: Sabuzi és Miles Midala csendül fel a következő percekben, ez lesz a Blink Twice. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, kitartás!
6: Slágerek, magyar kedvenc!

pluszosok, továbbra is jelentős forgalmi fennakadásokat okoz a Rogérius negyedben zajló intelligens közlekedési lámpák telepítése. A jelzőlámpák hiánya miatt több forgalmas csomópontban, köztük a Dacia Sugárút és a Transzilvánia út, valamint a Transzilvánia út és a Kornéliu-Kopos utca kereszteződésében, illetve a Bossi úti bevásárlóközpontok bekötő útjánál nehézkes a közlekedés, és hát a sofőrök szerint balesetveszélyes helyzetek is kialakulnak. Sebastian Márk is tájékoztatása szerint a kivitelezési munkálatok már befejeződtek, azonban még folyamatban van az új jelzőlámpák összekapcsolása a Városháza forgalomirányító központjával. Az intelligens rendszer várhatóan legkésőbb július 15-ig áll teljes körűen üzembe. Az új rendszer kamerák, radarok és szenzorok segítségével figyeli majd a forgalmat, és a közlekedési lámpák működését az aktuális forgalmi helyzethez igazítva szabályozza, ami hosszabb távon gördülékenyebb és hatékonyabb közlekedést tehet lehetővé Nagyváradon. Július 15-ig tehát várni kell még az intelligens jelzőlámpák telepítésére a Rogérius negyedben, addig is a sofőrök vezessenek, óvatosan legyetek, körültekintőek, további jó utat és jó rádiózást kívánok!

koszosok, a magyar nyelvű zsidó irodalom emlékének megőrzését szolgáló felolvasó estet szerveznek június 13-án, most szombaton 18 órától a Lédaház kultúrtérben. Az esemény apropóját az adja, hogy 1944-ben a korabeli hatóságok rendeletben tiltották be a zsidó szerzők műveinek kiadását és terjesztését. A sajtó pedig közzétette azoknak az íróknak a névsorát, akiknek a könyveit ki kellett vonni a forgalomból. A szervezők szerint ezek a listák nem csupán adminisztratív intézkedések voltak, hanem egy kulturális örökség eltörlésének eszközei. A felolvasás célja, hogy szimbolikusan visszahódítsa és újra megszólaltassa azokat a magyar nyelvű zsidó szerzőket, akiket egykor elhallgattattak. Az eseményt Hetényi Zsuzsa kezdeményezte a Mai Zsig közreműködésével. A felolvasáson részt vesz Balog Andrea, Barabás Hunor, Frid Noémi, Meleg Vilmos, Rézműves Róbert, Simon Judit és Szűcs László. A program során olyan szerzők művei hangzanak el, akiket a II. Világháború idején kizártak a magyar kulturális életből, ezzel is emléket állítva munkásságuknak és a magyar zsidó irodalmi örökségnek. Várják az érdeklődőket június 13-án, tehát 18 órától a Lédaház kultúrtérben.

0: használd a szívedet című dalával pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra, Nagyváradi a környékbeliek, én átadom a mikrofont Keserű Tamásnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, de addig is jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem hívhattok, írhattok üzenetet, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is Plusz FM Nagyváradként. Most pedig mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a péntek délelőtti plusz következő órájában. Ez lesz az...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
6: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
7: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reformterveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladatok feladatokat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagy adózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használati időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egynapos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk, enyhe légmozgás mellett pedig 22-23 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén 25-26 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható, jövő héttől pedig fokozatosan emelkedni fog a hőmérséklet.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Steffi barátunk hívott bennünket, hogy lezárták az express utat Bihar irányába. A Határulói utcai körforgalomnál mindenkit elterelnek az utcába a házak közé, mert aszfaltozás van a Szulisulói és a Bihorulói kereszteződésénél lévő nagy körforgalomban. Viszont az ott épült felüljárót időközben megnyitották, így Biharról a Mátékorvin irányába és persze visszafelé is. Zavartalanul lehet most már haladni. Jó utat, vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 12-e péntek, nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti plusz harmadik órájában. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel láttak el benneteket. Tartsatok velem, kezdésnek már itt is van Harry Styles dala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

slágerek és helyi jó hírek. Itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti hatásában. Új korszerű iskola épül Nagyvárad Várad-Szőlősváros részében, pluszosok a Tompa Mihály utca 36 szám alatt. Az önkormányzat már elindította a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. És hát a tervek szerint az oktatási komplexum két épületszárnyból áll majd. Az A épületszárnyban kapnak helyet a tantermek, laboratóriumok és az adminisztratív helyiségek. Az intézmény pedig 50 tanteremmel, modern kémia, fizika, informatika és biológia laborokkal, tanári szobával, konferenciateremmel és könyvtárral rendelkezik majd. A B épületszárny pedig a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad otthont. Ráadásul a projekt szabadtéri sportpályák kialakítását is magában foglalja. Az új iskola összesen 1200 diák befogadására lesz alkalmas, korszerű tanulási környezetet biztosítva a városrész és Nagyvárad jövő generációi számára.

Figyelem plusz a soka, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Bizottság a több ideiglenes forgalomkorlátozást hagyott jóvá, amelyekre infrastruktúrális munkálatok vagy rendezvények zavartalan lebonyolítása miatt van szükség. Az autósok vezessenek óvatosan június 13-án szombaton este a belvárosban, hiszen 20 órától forgalmi nehézségekre kell számítani a szecessziós napok rendezvény miatt, amelyen várhatóan mintegy 15 ezer személy vesz részt. Az esemény rendezvényei a színház mögötti területet, a Szent László teret és a Szent László hidat érintik. Mindemellett azt is jó, ha tudjátok, hogy lezárják a váradi Aluné utcát a Dimitrie Angel utca kereszteződéseinél június 20 és július 1-e között a térségben végzett víz és csatornahálózat bővítési munkálatok miatt. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek a One Republic dalával.

0: Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz harmadik órájában. Ez azt jelenti, hogy Keserű Tamás kollégám már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Egy rövid reklámot követően fogadjátok őt nagy szeretettel. Beszámol nekünk például arról, hogy megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. Maradjatok velünk a részletekért. Tamás érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Betedirect finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Betedirect hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ru-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozás először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom, ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáról lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Sabrina Carpenter Espresso című dalával folytatjuk a péntek délelőtti pluszt.

Figyelemálláskeresők! A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb tájékoztatása szerint jelenleg 720 betöltetlen állás érhető el a megyében, ebből 472 Nagyváradon várja a jelentkezőket. A kínálat rendkívül változatos, többek között adatbázis kezelőket, biztonsági őröket, értékesítési ügynököket, szakácsokat, szakácssegédeket, pincéreket, pékeket, programozókat, pénzügyi elemzőket, menedzserasszisztenseket, egészségügyi asszisztenseket, recepciósokat, pénztárosokat, gépjárművezetőket, könyvelőket, villanyszerelőket, ápolókat, mérnököket, kereskedelmi dolgozókat, árumozgatókat, pszichiátereket, postai alkalmazottakat, különböző területeken dolgozó operátorokat, valamint szakképzeten munkásokat keresnek a munkáltatók. Az állás lehetőségekről bővebb tájékoztatást a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nagyváradi székein kérhető a Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további jó rádiózást, a folytatást már hozom is.

Nagyváradi a környékbeliek június 13-án ismét megrendezik Nagyváradon a Szecesszió napját, amely idén a Szecesszió nő alakjait és női alkotóit helyezi a középpontba. Az egésznapos programsorozatot az Oradea Heritage szervezi. A rendezvény központi helyszíne pedig a Darvas Laros ház lesz, amely 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható. A látogatókat kiállítások, kreatív műhelyek, gyermekfoglalkozások és szakmai előadások várják, miközben tematikus séták mutatják be a város szecessziós örökségét. A program részeként vezetett séták indulnak a Fekete Sas palota épületétől, emellett fotós séta, filmvetítések és különböző művészeti foglalkozások is szerepelnek a kínálatban. A nap folyamán gyermek és felnőtt műhelyek, üvegfestés, kerámia készítés, festőműhely, valamint előadások és beszélgetések várják az érdeklődőket. A kulturális programokat szabadtéri koncertek egészítik ki, felép a Nagyváradi Állami Filharmónia Art Nouveau kórusa, este pedig Sorvina és Misha Blanos ad koncertet. A Fekete Sas palota, a Moskovics palota, a Pojnárház, a Dajcsház, a Városi Színház épülete, valamint a Sebeskörös partja különleges fényjátékok helyszínévé válik, amelyek modern művészeti eszközökkel idézik meg a szecesszió hangulatát és motívumvilágát. Június 13-án tehát Nagyváradon a szecesszió napját ünnepeljük, ezúttal pedig a szecesszió nő alakjait és női alkotóit helyezik a középpontba.

0: Nagyváradi a környékbeliek, ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Plusz FM Nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket, itt is üzenhettek. Most pedig átadom a stafétát Keserű Tamás kollégámnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, ugyanis zárjuk a péntek délelőtti plusz harmadik óráját. Hamarosan 11 óra, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel kezdjük majd. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szűsülő utca 10 szám alatt.
3: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt, akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekbe kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lett. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a... Brico.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának, amelynek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangaliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az év elején az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett, derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább a telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat az ember. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást. A következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a Home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást elindítani.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk, enyhe légmozgás mellett pedig 22-23 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 11 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján hétvégén 25-26 fokot mérhetünk, majd csapadék nem várható, jövő héttől pedig fokozatosan emelkedni fog a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz-Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. A Zeneszkó utcában a Baragánuli utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nagyváradi a környékbeliek 2026. június 12-e péntek, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A délelőtti plusz utolsó 60 percében. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Én Szegedi Mária vagyok, és érkezem hozzátok helyi, illetve környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel természetesen. Minden szépet, jót kívánok nektek, de elsősorban jó utat és jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Figyelem pluszosok, a Zaradi úti bevásárlóközpontok környékén zajló aszfaltozási munkálatok miatt június 10 és 12-e között ideiglenesen módosult több autóbuszjárat útvonal a Nagyváradon. A 19-es busz ez idő alatt csak a Dedemán áruházig közlekedik, az ERA bevásárlóközpontot nem érinti. A járat a Pecehídtól a Hornmák felé vezető úton és a Cárány Gyula utcán keresztül jut el a Dedemánhoz, majd ugyanezen az útvonalon tér vissza. A 23-as busz ezzel szemben csak az ERA bevásárlóközpontig közlekedik, a Dedemánt nem érinti. A Pecehídtól a Szent Andrási út majd a körgyűrű felé terelik, ahonnan az ERA-hoz érkezik. Az utasok a Pecehíd villamos megállójából továbbra is elérhetik a város különböző részeit. Ősi felé a 2-es villamossal, Váradszülős felé az 5-ös és 6-os villamosokkal, Rogériusz felé pedig az 5-ös villamossal vagy az Emmanuel Liceumnál a 7-es villamos rátszállva jutnak el. A módosítások célja, hogy az aszfaltozási munkálatok idején is biztosított maradjon a közösségi közlekedés zavartalan működés.

Campus FM, Nagyvárad és környéke, egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat kapjátok. Közel 3 hétig részlegesen szünetel a melegvízellátás több váradi utcán. A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt június 9-én kedden 8 órától részlegesen szünetel ugye a melegvízellátás a 824-es hőközpontokhoz tartozó fogyasztóknál. Tájékoztatott bennünket a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. Érintve vannak az Eurol Máriusz Kozma, az Alexandru Vlah utca, a Konstantin Tanásza és a Nikolaus Oleus utcák lakói. A szolgáltatást pedig várhatóan június 29-én pénteken 23:30-kor adják vissza. További információért a fogyasztók hívhatják a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöldszámot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot. Kitartást kívánok az érintetteknek, a 824-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál tehát június 29-ig részlegesen szünetel a melegvízellátás.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig az már trapézlemez csak 16,91 lei négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a... Brico!
0: És most vissza a zenéhez.
3: Alex Warren Delaval folytatjuk a péntek délelőttöt. Nyújtat jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

Pluszosok június 6-án ünnepélyesen átadták az Érszőlős új multifunkcionális központját, amely elsősorban az idősek és a házhoz kötött lakosok ellátását szolgálja, de a teljes közösség számára is elérhető szolgáltatásokat kínál. A beruházás megvalósítása 2023-ban kezdődött, miután a település sikeresen pályázott a finanszírozásra, az építkezés pedig 2024-ben indult el. A mintegy 6 millió lejes költséget a Fejlesztési Minisztérium biztosította, míg az önkormányzat 150 ezer lej önrésze járult hozzá a közművesítési munkálatokhoz. A központban fizioterápiás és kinetoterápiás kezelések, valamint fogorvosi rendelő is működik majd, így a helyieknek nem kell más településre utazniuk ezekért a szolgáltatásokért. Az intézmény célja, hogy megkönnyítse az idősek mindennapjait és erősítse a közösségi ellátórendszert. Az átadón Beke László, Cseke Attila és Szabó Ödön is beszédet mondott, hangsúlyozva a fejlesztés közösségi jelentőségét és az összefogás szerepét.

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, Szaracson egy mintegy 4,8 millió leértékű szociális fejlesztési projekt indult, amelynek célja egy integrált otthoni idősgondozási szolgáltatás létrehozása. A 42 hónapos program európai uniós és állami forrásokból, valamint önkormányzati önrészsel valósul meg, és összesen 106 idős ember ellátását biztosítja majd. A program lehetővé teszi, hogy az idősek saját otthonukban maradhassanak, miközben személyre szabott segítséget kapnak a mindennapi életvitelhez. Háztartási teendőkben, személyi higiéniában, gyógyszerhasználatban, egészségügyi megfigyelésben, valamint szociális és közösségi támogatásban is részesülnek. A szolgáltatás egy korábban felújított épületben kialakított gondozási központból működik majd. A projekt egyik újdonsága egy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszer, amely táblagépes és hangalapú asszisztensen keresztül tart kapcsolatot az idősekkel. A rendszer célja az elszigeteltség csökkentése és a korai egészségügyi kockázatok, például memóriazavar vagy demencia jelei felismerésének támogatása, kiegészítve

a szakemberek munkáját, de nem kiváltva azt. Horváth Béla polgármester szerint a modell a technológia és az emberi gondoskodás összekapcsolásával új megközelítést kínál az idős gondozásban. A program közösségi eseményeket, foglalkozásokat és generáció közötti programokat is szervez, célja pedig az aktív időskor támogatása és az életminőség javítása. Emellett, ami még jó hír, hogy 12 új munkahely létrehozásával is hozzájárul a helyi foglalkoztatáshoz. Szalacson tehát szociális fejlesztési projekt indult.

0: Ezzel pedig Nagyváradi a környékbeliek a péntek délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, én minden hétköznap délelőtt, reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Most átadom a stafétát Keserű Tamás kollégámnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Ne menjetek sehová. Jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Legyen szép hétvégétek. Sziasztok! Szegedi Mária voltam.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható

0: a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 grammos Mitch Caladedulest ára mindössze 14,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es egysiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának, amelynek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangaliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az év elején az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett, derül ki a gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább a telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat az ember. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást. A következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást elindítani.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútorszett csak 1199 lei, és a 396 cm-es fényvázas besztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lei. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a... Brikó!
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.
0: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plus FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló Európai SAFE program végrehajtásának, amelynek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangaliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az év elején az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett, derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább a telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat az ember. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást. A következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást elindítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezmény kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a... Brico!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
2: A Brikóban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a acélis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
3: Ritka!
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reform terveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagyadózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egy napos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más és tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
7: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról!

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Plusz!
1: Plusz! FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli plusz, amiben a szuperzenék mellett nekünk az is fontos, hogy a titeket érintő leglényegesebb információkat is megkapjátok.
4: Lényeges információ az is, hogy az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint június 8-ától 10-ig zajlott a román szóbeli, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérték fel, június 11-én és ma 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17-e között zajlik. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből, július 7-én délig pedig közzéteszik az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat, hogyha valaki elégedetlen az eredményeivel.
3: És gondolom, most minden érettségiző azt mondja, hogy bár már ott tartanánk.
4: Hogy már be lehessen nyújtani az óvásokat?
3: Nem feltétlenül, csak hogy már mögöttünk legyen.
4: Igen, ugye ez azért ez az érettségi, ez egy hatalmas stressz, akárhogy is nézzük, a jó tanuló diákoknak is, aki nem annyira jó tanuló, azoknak meg szegényeknek főképpen, igen. Hiszen ugye sok minden befolyásol egy érettségi eredmény a jövőre nézve.
3: Hogyne, abszolút. Ugyanakkor meg most itt próbáltam felidézni, hogy nekem ez hogy zajlott, vagy hogy miként volt. Én nem emlékszem arra, hogy ilyen sokáig tartott volna. Bár mondjuk én megbuktam 4. évvégén, és nem érettségizhettem, hanem csak októberben ugye pótérettségit csinálhattam. És nekem úgy rémlik, hogy mintha úgy egy nap alatt úgy lezavartam volna mindent. A szóbeli az biztos úgy volt, hogy több tárgy is volt ugye egy adott napon, és akkor az lett végül is az eredmény, hogy sikerült, szóval, hogy végül túl voltam rajta, összejött, de valahogy nem éreztem akkor igazán a súlyát ennek, hogy miért olyan fontos, meg összességében a középiskola az nekem egy elég ilyen hányattatott időszak volt, nem feltétlenül voltam képben, kicsit olyan eltévejedett voltam. Kerestem az utamat, szó szerint nem a tanulásra koncentráltam, tehát jött bennem valami olyan érzés, hogy nem tudtam megmagyarázni, hogy miért van erre szükségem, nem értettem, hogy miért van erre nekem szükségem
4: hogy
3: ezekre az információkra.
4: Tudod. Beléd bújt a kis ördög.
3: Hát igen, valószínű. Ja. Úgyhogy biztos eltolódott nálam ez a kamaszkor. Gőzöm sincs.
4: Lehet.
3: Nem tudom.
4: Hát én 20 éve érettségiztem egészen pontosan, idén 20 éve.
3: Biztos nem, kizárt dolog.
4: Hát igen, jó lenne. De én azért elég intenzíven emlékszem az érettségire, igen? Arra a periódusra, és hát szerencsére nem buktam meg. Én a stréberek közé tartoztam, beismerem.
3: Jó, hát nem probléma.
4: Úgyhogy én szerettem tanulni, meg valahogy mindig is azt éreztem, hogy szeretném megmutatni, hogy jó eredményeket tudok elérni.
3: Minden szülő álma.
4: Igen, és ez egyébként azért is volt, hozzátartozik a történethez, hogy ugye én is Magyarországon végeztem a középiskolát, lehet, hogy sokan nem tudják rólam, és akkor mindig az volt bennem, hogy most ez egy idegen terep, ahol tényleg bizonyíthatok határon túli magyarként, hogy én is le tudok tenni annyit az asztalra, mint egy magyarországi magyar diák. Aha. Mert ugye itthon Nagyszalontán is jó tanuló voltam, de ott mindig bennem volt az, hogy jó, hát itt ismernek, ez itt hazai pálya, lehet, hogy nem tudom, nem annyira szigorúan veszik az elvárásokat, stb. És akkor, mikor ugye bekerültem egy idegen közegbe, ahol nem ismert senki, ott azért az más volt, és akkor engem ez így még jobban motivált, hogy na akkor most lehetőség van arra, hogy bizonyítsak. És jó tanuló is voltam, tehát hogy az érettség is szerencsére elég jó eredménnyel zártam mindegyik tantárgyat. Nekem egyébként pozitív élmény így visszagondolva, nem éreztem annyira nagy stressznek magát azt, hogy érettségizni kell. Lehet, hogy azért, mert felkészültnek éreztem magam.
3: Valószínű. Mondjuk én annyira is stresszeltem, egyáltalán nem is voltam felkészült, de szóval van azért különbség, hogy felkészülten érkezel, és azért nem stresszelsz, vagy azért nem stresszelsz, mert nem érdekel. És nálam ez az utóbbi volt. Nyilván nem kell, hogy rólam példát vegyenek a srácok, ezt most nem is azért mondom, sőt. De ezt csak el akarom azt mondani, vagy ezzel azt szeretném mondani, hogyha ha valaki úgy érzi, most ebben a cipőben van, ebben a szituálban, és valami miatt ugye nem érti, hogy miért van ez a, miért fontos, akkor végül is ez talán a magyarázatra, hogy kell, hogy ahhoz, hogy utána az életben könnyebben tudj boldogulni, mindenki van, szükséged van, meg a tovább lépés miatt van rá szüksége, meg gondolom te is.
4: Tovább tanuláshoz azért nélkülözhetetlen. Tehát, hogy igen, jó lenne, hogyha a fiatalok ezt így elfogadnák, hogy ez a helyzet, hogy ahhoz, hogy tovább tud tanulni egy olyan szakon, vagy olyan egyetemen, vagy akár olyan szakiskolában, amit ők szeretnének, ahhoz azért bizonyos tudásra szükség van, és igen. Ez nem feltétlenül ugye mindig szokták mondani, hogy nem azt kell nézni, hogy milyen az a jegy, hanem hogy mennyit tud a diák, de hogy jelen esetben meg igen, fontos az, hogy milyen az a jegy, ami bizony. Az érettségi bizonyítványra persze. Rákerül. Persze. Úgyhogy hát sajnos ez a valóság, hogyha most nem sikerül jó eredményt elérni, akkor utána sokkal nehezebb lesz majd bejutni egy olyan egyetemre, főiskolára, vagy bármilyen továbbképzésre, amit szeretnének.
3: Bizony,
4: főleg, hogyha ugye tegyük hozzá, hogy az ösztöndíjas helyek, ugye azok meg pláne limitálva vannak, és oda meg startból csak olyanok juthatnak be, akiknek olyanok az eredményei.
3: Hát ennyi. De azért kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a hallgatók mit gondolnak erről, hogy szerintetek manapság például mire elég az érettségi. Ez lenne akkor a mai nap kérdése, és természetesen továbbra is érkeznek cserébe a legnagyobb slágerek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Plusz. Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita.
3: És Hosszú Sanyi.
2: Akik ma is ellátnak benneteket a titeket érintő legfontosabb tudnivalókkal.
3: A hazai cégek számára a prioritás a termelés növelése, viszont innovációra nagyon keveset költenek. Románia, Horvátországgal, Csehországgal és Szerbiával egyetemben a közép-kelet-európai régió éllovasai közé tartozik a beruházások tekintetében. Ez derül ki az Erste Bank elemzéséből. A 2021-2025-ös időszakban a beruházások értéke átlagban évi 5%-kal nőtt. 2025-ben az országos helyreállítási terv a PNRR keretösszegéből lehívott összeg a GDP 1,5%-át tette ki. A GDP arányos beruházási ráta pedig 26% volt. Utóbbit csak Csehország múlta felül. Mindezek ellenére a helyzet távolról sem idilli. Komoly problémák vannak a beruházások minőségének és hatékonyságának a tekintetében, írja a kurzdegouvernare.ro.
2: Izgalmas. Az a helyzet, hogy ez nem lesz jobb a következő időszakban, szóval továbbra is eléggé, hát a beruházások tekintetében nem feltétlenül látom annyira fényesnek a jövőt. Nincs annyi pénz, például egyre kevesebb pénz van, meg hát ha van is pénz, akkor ez nem feltétlenül arra a célra megy, amerre igazán kellene, vagy jó lenne.
3: Hát meg ugye a legtöbb esetben jobban szeretik a plusz pénzt kivenni a tulajdonosok.
2: Nyilván.
3: Meg a befektetők. Nem? Tehát, hogy inkább, mint hogy visszaforgatni a vállalkozásba és valamilyen fejlesztésre költeni. Hívben. Pedig lehet, hogy hosszú távon pontosan megérné azt, hogyha inkább visszaforgatnák azt a plusz jövedelmet, vagy azt az osztalékot, amit egyébként kivesznek.
2: Igen, ez egy hosszú távú dolog. Tehát, hogy a megtérülés maga az nem biztos, hogy holnap után.
3: Persze, csak most arra gondolok, hogy mondjuk, ha van egy szálloda, ami mondjuk Igen. már egy lelakottabb szállodának Igen. minősül, na most azt, hogyha felújítják, akkor vélhetően fellendül a forgalma a jövőre nézve, míg ha veszni hagyják, most ez egy mezei példa,
2: Értem.
3: Akkor meg folyamatosan lejtmenetben lesz.
2: Igen, ez abszolút, pláne így ebben a
3: ebben a kontextusban, igen, igen.
2: ez egy jó példa. Igen, ugyanakkor meg ott is az a helyzet, hogy ugye most be kell ruházni, és lehet, hogy ugye maga a felújítás is eltart hónapokig, és akkor kiesik egy adott időszak, amikor nincs ugye működés, nincs termelés, és nehéz azért úgy megoldani ezt, hogy közben például vendégek vannak a szállodában.
3: Az Igen,
2: azért
3: persze.
2: Mondjuk egy-egy szintet le lehet zárni, és akkor úgy lehet folyamatában. Csak az meg akkor mégis zavaró a vendégek számára, akik pihennek például.
3: Persze. Romániában egyébként a vállalatoknak a 20%-a költ új termékek és szolgáltatások fejlesztésére, és a régió több országában ez az arány lényegesen magasabb. Érdemes elmondani azt is, hogy Magyarországon és Lengyelországban 22%, Szlovéniában 25%, Csehországban pedig képzeld el 40%.
2: Azt a mindenit.
3: Úgyhogy jelentős azok, különbségek vannak. Igen, igen.
2: Leginkább hosszú távon gondolkodóak akkor a csehek.
3: Uh-huh.
2: Mert ez nyilvánvalóan ugye megtérülés az nem egyik napról a másikra történik.
3: Igen, és itthon a beruházások 44%-a a termelési kapacitás növelésére irányul, míg az uniós átlag csak 26%.
2: Már mondjuk a termelési kapacitás az alapvetően amúgy is csökkenőben van az EU-ban. Ez ugye kiszervezik
3: Igen.
2: konkrétan ugye a gyártást, meg már évek óta ez megy, hogy Kelet-Európában jobb esetben, ugye, ide a mi környékünkre, vagy hát ugye rosszabb esetben meg ugye az ázsiai térségbe települ a gyártás. Most éppen nem régiben volt egy elég sokkoló hír, hogy a BASF, ugye a világ legnagyobb vegyipari cége, ami német tulajdonú, az például átbútorozott Kínába. Uh-huh. Szóval azért elég nagy problémák vannak, és főleg ugye itt a német gazdaság tekintetében van most egy érezhető

0: feltétlenül kedvez a beruházásoknak, maradjunk ennyiben, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a hallgatóknak mi erről a véleménye, mi továbbra is adjuk nektek a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozását először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom, ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáron lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekbe kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lej. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a...
3: Brico!
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os Elmász magokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Plus FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a... Ritka!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
4: Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció a YouTube-on. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plus FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának, amelynek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangaliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az év elején az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett, derül ki a Gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció a YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább a telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat az ember. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást. A következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a Home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást elindítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szűsülő utca 10 szám alatt.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
4: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
5: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútorszett csak 1199 lej és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lej. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a...
6: Brikó!
7: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
10: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
10: Ez a Plusz

0: Campus FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezésével. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
5: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
6: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
7: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
8: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reform terveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagyadózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egy napos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

Plus. Plus FM. In here. And the bass.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumart világos sörára 15,95-bani, valamint a 700 g-os Mitch Cala de Dulest ára mindössze 14,99-bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-banért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist színsavas italokat egyenként mindössze 5,79-banért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első La Cocos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A La Cocos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. La Cocos hipermarket. Június 17-től.
1: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számlavezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozás először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom. Ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáron lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának, amelynek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangaliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az év elején az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csak nem 15.000 euróra emelkedett, derül ki a gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a kép a képben funkció a YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább a telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat az ember. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást. A következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást elindítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig az már trapézlemez csak 16,91 lei négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a... Brico!
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
2: Ez a...

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reformterveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagyadózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egynapos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: Campus FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulő utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos! Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Egy óra csak magyarul. Ez a 20 FM zenevonat.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

majd egyszer meghalok. Még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem,

kértelek, nem kértem tőled az életet. S még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok,

0: valaki, és tőlem is megkérdezi, mit mondjak én majd ő neki.
1: Ez a Zenevonat a Plus FM-en.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozását először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom. Ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáról lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
0: Hey, let's keep this thing going. Itt a Plusz FM hétvégi Bix műsora.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés, új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reformterveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladatok ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagy adózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használati időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egynapos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok Központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozását először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszerárak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. Megújult a Szent Jobbi egykori apátsági épület és a plébánia templom, ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is feltárták. A Nagyvárad római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándok út hálózat, amely a magyar lovak király életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, amelynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak majd ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. A hivatalos adatok szerint hozzávetőleg 45%-át adták az áramtermelésnek, és 60%-át fedezték a fogyasztásnak. Az országos fogyasztás nagyon alacsony, így aztán a megtermelt villanyáram jelentős része exportra ment. Ebből a termelők nem gazdagodtak meg, mivel a verőfényes és kisfogyasztású időszakokban az áramot csak erősen nyomottáról lehet értékesíteni a nagybani piacon. Napnyugta után teljesen más helyzet áll elő, főleg szélcsendes időben, ugyanis a fogyasztás nő, ellenben a termelés drasztikusan visszaesik, ilyenkor drágán importáljuk az elektromos energiát. Ahhoz, hogy ez érdemben változzon, többszörösére kellene növelni a tárolási kapacitást. A mostanáig üzembe helyezett akkumulátortelepek összesített beépített teljesítménye mindössze 500 megawatt, de mértékadó becslések szerint legkevesebb mintegy 2000 megawattra volna szükség.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció a YouTube-on. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Erőltetett menetben látott neki a kormány a védelmi képességek fejlesztését szolgáló európai SAFE program végrehajtásának, amelynek keretében közel 17 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A haderőfejlesztés terén eldőlt, hogy a legnagyobb fegyverbeszerzések német vállalatok útján történnek, és hadipari óriásra bízzák a mangaliai hajógyár megmentését is. A konkurenciának természetesen nincs ínyére a közbeszerzés mellőzése. Az Európai Bizottság 16,6 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretet hagyott jóvá az ország számára az év elején az Európai Biztonsági Akcióprogramon keresztül. Ebből a bukaresti hatóságok több mint 10 milliárd eurót haderőfejlesztésre fordítanak. Alaposan megemelkedett a legolcsóbb új autóért kifizetendő összeg Romániában. Miközben 2024. decemberében 11.305 euróért lehetett megvásárolni a legolcsóbb új autót, mára ez az összeg csaknem 15.000 euróra emelkedett, derül ki a gadget.ro portál kutatásából. A korábbi listavezető a Mitsubishi Space Star volt, amelyet azonban ma már nem forgalmaznak Romániában. Ugyanakkor immár nem lehet támogatást szerezni a roncsautó programok révén sem. Így jelenleg a legolcsóbb új autó a Dacia Logan. Az Essential felszereltségű Arctic White színben forgalmazott gépkocsi 14.950 euróba kerül. Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé válik a Kép a képben funkció a YouTube-on. Ezáltal egy videó lejátszása közben böngészhet tovább a telefonján, vagy akár egy másik alkalmazást is elindíthat az ember. Eddig csak a prémium tagok tudták élvezni ezt a megoldást. A következő hónapokban azonban érkezik egy frissítés. Így már az ingyenes verziót használóknak is elérhetővé válik a fejlesztés. A videó lejátszási oldalán kell lefelé húzni az éppen aktuálisan futó videót, vagy megérinteni a home gombot. Ezután egy mini lejátszóban tovább folytatódik a videó, így tovább lehet böngészni, vagy akár egy másik alkalmazást elindítani.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több lesz a pénzügyi ellenőrzés. Új csalás elleni stratégiát léptet életbe az országos adóhatóság. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentős szervezeti átalakításra készül az országos adóhatóság, amelynek célja az adóelkerülés hatékonyabb felderítése, az adóbeszedés javítása és a kockázatosnak minősített adózók célzott ellenőrzése. A hatóság elnöke parlamenti meghallgatásán ismertette az intézmény reformterveit, amelynek középpontjában a digitalizáció, a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések és az adócsalási hálózatok felszámolása áll. A tervek szerint az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak egy részét az adóbeszedéssel és ellenőrzéssel foglalkozó részlegekhez irányítják át, miközben megerősítik a nagyadózókat kezelő igazgatóságokat, valamint a bukaresti regionális struktúrákat. Ugyanakkor jelentősen növelnék az ellenőrzéssel foglalkozó jelenleg mintegy 1000 fős személyzet létszámát. Másodszor is elhalasztották a TORRO, azaz az új elektronikus útdíjrendszer bevezetését. A képviselőház október 1-ére halasztja alkalmazásának határidejét. A képviselők szerint a hatóságoknak további időre van szükségük az új informatikai platform teszteléséhez és validálásához, amely az országos úthálózat használati díjait kezeli majd. A TORRO bevezetésével Románia a hagyományos időalapú díjfizetésről átáll a megtett távolsággal arányos rendszerre, amely elsősorban a nehéz tehergépjárműveket érinti. Személyautók, buszok és 3,5 tonna alatti teherautók esetében megmarad a jelenlegi időalapú rendszer. Az új matricák a jármű kategóriájától, az euró környezetvédelmi besorolástól és a használat időtartamától függnek majd. Elérhető lesz egy napos, 10 napos, 30 napos, 60 napos és 12 hónapos változat is. Elfogadta a parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét. A törvény ezentúl szigorúbban bünteti azokat a szülőket vagy gondviselőket, akik veszélyeztetik a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. A büntetés 3-tól 7 év helyett 5-től 10 évig tartó szabadságvesztésre emelkedik. Ha pedig a bántalmazást kábítószer vagy más tudatmódosítószer hatása alatt követik el, a kiszabható büntetés 7-től 12 évre emelkedik. A törvény szerint bántalmazásnak számít minden olyan cselekedet, amely akadályozza a gyermek egészséges testi, lelki vagy értelmi fejlődését. Amikor folyamatos megaláztatásnak van kitéve, amikor azt hallja, hogy nem elég jó, amikor bezárják a szobájába, vagy nem kap megfelelő ellátást és élelmet.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: XFM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Come on. Ready, girl?

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Megújult az egykori apátsági épület és templom, valamint elkészült a Szent Jobbi Zarándok központ is. A napok óta tartó derült időnek köszönhetően ismét rekordot döntöttek a napelem parkok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A jogszabály ennek az évnek a végéig van érvényben. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A hatóságok úgy vélik, az intézkedés fenntartására az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzése miatt van szükség, de a magas inflációs környezetben a lakosságnak is jelentős segítséget nyújt. A kereskedelmi ár és korlátozását